0: When you're winning, money in your jet, I yell away.
1: I
0: see. I yell over there. I get a guy. Yeah. About all. And don't buy anything. I get a guy. Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Yalu, Y